Listen! Do it with me!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio. I'm in the rain.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenét.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Csak te kezdel élünk.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül

0: muchísimo Stilus Bond.
1: Oh yeah. 9 is a classic.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuperdi.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Station that plays the most music.
2: It's all about the music.
3: What's going on, people? This is

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Csak te kezdel élünk. Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: You can't touch this.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

DJ Radio. Hungarian web radio station.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Pontosan 14 óra van.
1: Radio! 2026. Július 24-25-26.

Szobafoglalás helyett elmondom azt, akarom a reklámban hallani, hogy szobafogság, ezt akarja hallani a füle. Mindenkinek kellemetesen jó délután, de tényleg nem szobafogság, szobafoglalás. És ez többi benne van a reklámban, ne felejtjétek a hétvégén, ugye már is. Ugye az éves szuper DJ-t rágyott találkozó. Boriszkát halljátok közben, hogy kellemesen jó délután kívánok, most szerdán 14-re tudok lenni veletek, remélem ti velem tartotok. A jó zenék mellett érdekes hasznos információkkal igyekszek itt lébe szólni, létezni, meg ilyenek. Kitenni jön a David Gettel, annyitásképpen ezzel kívánok mindenkinek szép szerdát.

Mester is tanulnak is kellene, szép napot kívánok Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, mondta egy magyik kis asszont is említeném, aki most már itthonról hallgatózik, mindenkinek kellemes üdvözlés kívánom, a Kartner MSZ-es is velünk van, aki feste éppen a villa lakókkal együtt fülel, szép napot kíván mindenkinek, és természetesen nem maradhat ki a felbosorolásból Ali Bálint Balú, aki természetesen óvatossággal lincs mindenkit, vigyázzunk magunkra, kicsi Balúk a Toyota M5-ből, a tényező műhelyből köszönt mindenkit. Én egy kicsit berekedtem. Túl sok klíma már az én hangomra is hatásra van. Mindig morgok a tömegközlekedés a gyerekek. Gyorsan így az elején elmondom, hogy ne csak mindig a rossz legyen. Tegnap olyan történt, ami mostanában nem igen. Minden közlekedési eszköz pontosan érkezett és ment. Pontosan arra az időre ért oda a MÁV meg a Bolán is, úgyhogy reméljük, hogy nem egyszeri eset. És az a kis apróság, hogy a lift egyébként pont akkor omlottam, amikor feljött fel egy utas, én meg le akartam menni, de ott lépcső, mindegy. Úgyhogy reméljük, hogy ez tényleg már az új és szebb jövő lesz a tömegközlekedésben. Köszönöm mindenkinek, aki tett azért valamit.

bóka bombonokkal, poén petárdákkal, kikattyúkkal, nyillentyűkkel. Törném Szilánk Raila, úgymond a délután. Jaj. Na. Koma érdeklődik a barátjától, azt mondja, mit viszont abban a 20 literes jó kis demizsomban? Ugye érdeklődik némi érdeklődés mutatva, a benne levő folyadék iránt bort. Ennyi meg a sógoromé az a bor, az belőle? Hát adnék én, de sógoré van felül. Aztán egy másik történet, egy férfi sürgősen szeretett telefonálni, de egy telefonfülke van a környéken, abban meg megy másik férfi telefonál, ember azt mondja, várakozik, 5 perc azért most már tényleg sok idő, észrevesz, hogy a telefonáló csak áll a fülkében, meg se szólal, eltelik még 5 perc a telefonálom, még mindig a kagylót tart a csendben van. Ugye, ne haragudjon, ne szórakozzon velem, sürgős hívásom lenne magam, meg csak itt áll, nem is telefonál, kiszól a telefonáló, de hogy nem a feleségemmel beszélek. Ugye ez az egyoldalú kommunikáció teljesen igaz. Ez is nagyon szép. Két műértő, a Sixtusi kápolna gyönyörű mennyezet freskói csodája. Nagyon ügyes keze volt ennek a Michelangelónak. Ja, nagyon hosszú ecsetje. Hát igen, egyébként nagyon magasabb vehetél, aki volt már. Tudja, Móriczka, ragozd el a mennyígét. Megyek, te mész, izé, ő megy. Kicsit gyorsabban futok, fut. És akkor ezt lehet, hogy rohanik teljesen fölfelé, ugye, apostrofálni.

beszélgetni volna, és kellemes szét, amit kívánok, tudok, hogy velünk vagy, és házi úr pedig ír, hogy benne van a bugja lábában. Hittem neki, hogy nekem a görcs volt reggel a lábamba benne, bepeszítettem. Úgyhogy én ezt nem akartam egyébként. Az jött eszembe, hogy nekem, amikor bugi van a lábamba, azt nem érdemes azt a táncot megnézni senkinek, mert utána elrettentő példának vagyok, jó? Na maradjunk a bugi zenékben, egy perc, szükszipár és a blues című dal jön.

kedves számunk 0-70-45-95-95-95-ös. Hiba egy másik dolog miatt akartam morogni, egy gyors másik morgást is hozok nektek, ez egy szép mondat lesz. Ugye, hát többször megénekeltünk ezt már, illetve rengeteget beszéltem, hogy amennyire fejlődik a intellektuális rész már, mint az ilyen mindenféle AI-k meg csodálatos számítás technikai fejlesztések vannak, zajlanak. Ugye maga az ipar az olyan szinten hanyatszik lefele, mint az állat. Kész termékekről beszélünk, ugye többször megénekeltük már ezt a kupakot, amit törhetetlené tettek, és ugye rettenetes állapotok uralkodnak azóta a PET palackoknál. Most az újabb dolog, amit észrevettem, nem tudom ki, hogy van vele, észrevettétek, a törőközőkön mostanában nincsen akasztó. Tehát, hogy így sajnáltak azt a kis textil darabot rárakni, meghat az az ember, aki azt megtervezte, és nincs, aki gyakasztó tervezne. Tudjátok, az a picik, ami a fogasra föl tudott helyezni igényesen a megszáradt törőközőt. Most én értem én, hogy van különböző B meg Z verzió, hogy fogj egy válfát, és akkor terítsed rá, takard úgy meg, hogy miért kell különböző eszközöket befogni ahhoz, ami egyébként több helyet foglal, le is esik, nem néz ki jól, mint ahhoz, hogy régebben működött, akasztó volt a törőközőn. A legjobb esetben egy lukat tesznek oda, amikor rárakott össze arra a fogasra, milyen például eléggé éles a vége, azonnal tépiszéjjel. És ugye akasztó nélkül rakott fel a fogasra, akkor kb. 2 másodperc után nézi meg, hogy merre van a föld, és szerteted össze az egészet. Ugye nagyon ki vagyok ettől. Úgyhogy tényleg azon, hogy lassan azért megyünk így a ipar része, az industriál az megy valamilyen szinten így a világ vége fele ügyesen. Na, de nem erről akartam én beszélni, inkább vagy morogni. Van nekünk egy szolgáltatói csoportunk, esküvősök, különböző rendezvényesek, ilyenek, és ennek van egy privát, meg egy nyilvános csoport része is. Nyilván a csoportrész pedig arról szól, ugye, hogy nem csak a szolgáltatók, hanem hogy a szolgáltatókat keresők is megtalálhatják és kereshetnek. Kettő gyűjtő üzenetbe futottam bele tegnap. Tágra vagyok. Hogy is szokták ezt mondani, tágra vagyok, ez nagyon hülyen. Jézus, amit mondok, tágra nyílt szemmel csodálkoztam, mondjuk. Amit először akartam mondani, az tök más. Na, az első azt kérdezte, illetve azzal ütötte fel, hogy nem vajas kenyérre kell, és kb. 13 millió forintban van meg az esküvő, megmondta, hogy szolgáltatók nagyjából milyen piaci árakat kérnek, kapnak. Volt, ami kicsit drágálottam én is valami normális áron, de a kérdés a következő volt, hogy mennyi borravalót illik adni a szolgáltatónak. Ez volt az első kérés. A másik, ilyen érdeklődő külsős emberke pedig azt kérdezte, hogy ha valaki egy ilyen kis létszámú lagziba nem hív mondjuk DJ-t, vagy zenészt, vagy ceremóniamestert, vagy valamit, akkor lehet-e ugyanolyan jó, mint ezekkel együtt? Na most hagyok időt arra, hogy mind a ketten egy olyan csoportba érdeklődték, amik javarész azok az emberek vannak ott, akik ebből élnek, tehát a megélhetésük. Milyen válaszra számítottak, hogy ne adjál volna valót nekünk, mert úgyse fogjuk elkölteni, vagy... Vagy a másik mit mondta, hogy ne hívjál minket, ászalok vagyunk, inkább csináld meg magad, a sokkal jobb lesz. Egyrészt ugye az sem nagyon jó, hogyha felülreprezentáljuk magunkat, mert akkor még egyáltalán nem biztos, hogy az úgy alakul, hogy szeretné a megrendelő. Nyilván nagyobb esély van egy profiban együtt dolgozni, sok ilyen tapasztalattal, mint aki mondjuk úgy beleugrik. Én nekem azért sok olyan példám van, hogy úgy kellett beugorni valahova, mert hát nem váltotta be a reményt a lelkes műkedvelő emberke, vagy amikor a vőlegény hát be, azt mondtam, hogy ő lesz a DJ, és csak a technikát bérelt, aztán éppékor jöttem egy asszon szólni, hogy valakit küldjek, mert ezt a vőlegény nincs olyan állapotban, másrészt, hogy már a házasságát fenyegeti a zenei stílus, mert a Last Christmas ment június közepén. De hogy a másik, hogy a borravalóval, tehát ha csak nem a NAV érdeklődik, ugye, ami szintén megint érdekes dolog, de gyerekek, mindenki annyi borravalót adjon, ha gondolja, ha jár, amennyit úgy érzi, hogy azon a produkció megérve. Tehát itt benne van egy 10%-ot illik, nem 10%-ot illik, teljesen minden. Ha úgy érzed, hogy megérdemli, akkor az. Ha nem pénzt az, akkor kis ajándék, a emlékplakett, és az is nagyon-nagyon jó kis borravaló. Szolgáltatóktól ne kérdezzük olyat, hogy ami nekik jó, arra.

hogy iszom önnek is kellemes szétlagot kívánok, így, hogy a szokásos bábolnak pedig haladván. De hogy ő azért meggyerte fél Szlovákiát, azt mondja, 460 km-nek 20 km-vel, most már rendben van, sokkal-sokkal kevesebb van a hátra, úgyhogy ez meg kicsi kitartás.

reggel 6 óra kicsiket meglepődtem, hogy azért úgy némiképpen hűvösnek éreztem, hogy viduljam az időjárás, de veszély nincsen ezzel semmi baj, nem szeretem, csak már az képest kicsikét hűvi volt. Nem is 27 szerdusz fokos az időjárás, idegponti jellegű tünetekkel azért találkoztatok, mert hogy szeles idő van, és várható is még a kutatásban, az itt a nyári ruha nyugodtan maradhat. Szerdán napos gomoly felős időre számíthatunk még az egész nap, számottam, hogy csapadék ma már nem várható, de néhol azért lehet némi jelentéktelen a futózáfor. Sokfelé lesz élénk erős északnyugati szél, a délutáni órákban 28 fok lesz a legmagasabb hőmérséklet a régióban, ez nem annyira rossz szerintem. Lesz némi lehűlés csütörtökön, aztán nagyjából vasárnapra visszatér a normális jó idő. Csütörtökön például a hidegpont hatására rövidebb hosszabbnapos időszakok mellett többfelé erőteljesebben növekszik meg a felhőzet, és többen is kialakulhat eső zápor zivatar, koda reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23-29 fok között alakul, délkeleten lesz sokkal-sokkal melegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, aztán napközben jönnek a jó kis gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középegységben, valamint az Alföldön jöhet a futószámpor, az hivatal is. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15, na ugye, hogy is hűvös az, és hát napközben 22-29 fokot is méretünk. Szombaton a sok napsütés, helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve az északi és az északkeleti tájak fölött alakulhat ki némi jelentéktelen zápor. Sokfelé lesz friss a hajnal, viszont a legmagasabb hőmérséklet immár eléri ismét a 31 Celsius fokot. Orvos meteorológia, szerdán nem lesz fölöttünk időjárás, így ronda magasba továbbra is hűvösebb levegő áramlik fölénk. A többfelé szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek és nyugtalanabbak lehetünk. Az UV-sugárzás még mindig magas, 16 óráig mindenféleképpen figyeljünk erre, vigyázzunk a bőrünkre, úgymond figyeljünk oda a megfelelő folyadékmennyiségre is. Közlekedési meteorológia, szerdán az ország nagy részén száraz utakra számíthatok, a Dunától keletre eső tájakon lehet futószápor zivatal, hiszen nagy mennyiségű csapadék tényleg nem nagyon várható, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, emiatt romlik majd a járművek menet stabilitása, viszont balesetmentes közlekedés mindenképpen kívánunk. A pollenek is visszavettek, bár a gombák is megint magasak, de Limatov, Kender, Ház, Csalán, útipő, pályázatbeli alacsony koncentrációban jelentkeznek, azért kell ellenük védekezni, pláne az allergiásoknak érdemes. A bal csinálni is kell, nem az idő, szerdán napos gomoly felelős az idő, ott is tehát délután 24-26 fok lesz, és a visszaméséket 23 Celsius fokos, nem sokára közlekedési infó, itt még mindig. Dig it in.

gyerekek is azt mondnak, és kellemetesen szép napot kívánok, ellenérti, hogy Pipa gyönyörű szép délután kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak kellemezzel a hallgatást. Pusztjuk egyiket. Szia, na is itt van Karesz úr is. Aki szép napot kívánva, ha dugóba, araszolva, várakozolva van, de a táj tényleg gyönyörű, amerre vagy, igazán bölgyes a lankás, és remélem azért a zene is nyugtad, mert pedig ide

Nézzük az utakon, mi a helyzet. 14:35-ös a frissítés, az M1-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon szakaszos tolódás, lassulás tapasztalató Tata és Bicske között. Az M1-es autópályán Röszke felé vezető oldalán meg Lajos Mizsigénél burkolatot javítanak, a 72-es kilométernél a külső sávon zajlik a munkavégzés, mely mögött több mint 3 kilométeres tolódás alakult ki. Az M5-ös autópálya, ugye azt hiszem, hogy mindig ilyen erősen tolódós, úgyhogy ez 3 kilométeres könnyen lehet, több is figyeljetek. Az M9-es autóúton Bogyisztó térségében karambol történt 12-es kilométernél személyautó ütközött teherautóval, a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Na, ezen a hétvégén rendezik a 44. Forma 1-es magyar nagydíjat, kicsit azért nevetek, mert egyszer voltam már rajta, és tudom, hogy mekkora káoszom az utakon, és hát magyar oldalon a Hungaroringen ugye szokásosan, ezért már csütörtöktől erősebb a jármű mozgás, figyeljetek, az M3-as autópályán Magyaró térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosba kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és 18-as kilométer közötti leállásában, ugye most már mondanám, hogy hagyományszerűen a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség versenypályát a 19-es, valamint a 23-as kilométernél levő kihajtón keresztül tudja megközelíteni, aki szeretné. A hétvége során a Magyaród és Kerepes térségében szintén lesz majd jelentősebb tollódás, esetenként rendőri irányításra számítsatok, valamint ugye Magyaródon jelentősen megnövekszik ilyenkor a gyalogos forgalom is, ezekre is nagyon-nagyon figyeljetek, és a közlekedőktől mindenkitől fokozott türelmet kérnek. A 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart még a felújítás, a félpályás lezárások az erős forgalom miatt mindkét irányba tollódásra járnak, 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Még mindig a Duna alacsony vízállása miatt jelentem, hogy a kereskedelmi hajóiratok egy része, illetve vannak közlekedése módosult. A július 20 és 26 között a dunakanyari hajójáratok nem közlekednek, a budapesti járatok viszont változatlanul üzemelnek. Figyelem, a hidrológiai helyzet ugye a nemzetközi turizmust is érinti, a szállodahajók továbbra sem érkeznek Budapestre. Figyeljetek a Mahart oldalára, ott láttok minden aktuális információt. Én pedig mondanám, hogy Boriszkára, Szépványokra, Kerekvilágra, Kocskasajtra, mindenkire tessék vigyázni, mert ugye hazavárnak mindenkit, meg Budapestről elindul. És például a közlekedésben jött egy kis vonat is, DJ Junior érkezik, jön már is a Party Train.

Mindenki ezt szokták azért mondani nektek, hogy ez a kosmológia nekem azért nagyon fontos, és jó pár évet csinálom, hogy amikor a kocsmákat, akár külföldit, akár magyar, mert szerintem egy picikét értékadásban fontos gyöngyszemeket igyekszünk bemutatni. Nem csak azért, hogy fogyasszunk, és persze akár kicsit túl is toljuk azt a fogyasztást, hanem tényleg olyan ikonikus épületek, olyanok, amik esetleg aztán turisztikai célponttá is válhatnak nektek. Kis Otto található mindenképpen figyelemre méltó a Get In Church in Mastonban, Angliában található. Az ő szavaival élnék, a Super és a Sprint között innik kék egy sört, a verseny központos legközelebb vendéglátói egység, ahol még nem voltam, az inkább étteremre hajló Gap Inn. Az asztalfoglalás szinte kötelező, én is csak a pultnál vagy a sörkertben tudtok, miután választottam a 14 csapon lévő sörlőt, kimentem a hűségre, és szinte 20 óra megittem a félpintet. Gyönyörű belső, sok asztal zene, gyerekzsival, csaposok nem győzik a rendeléseket, de legtöbben inkább esznek azért lenne enni is, de hát hátra volt még mindenféle verseny, úgyhogy a versenyzői embernek nem volt erre ideje, nektek viszont azért nyugodtan lehet egy jó kis flamót bedobni. Hát nagyon sok a beltérő, tipikus angliai kosmo feelingben, nagyon nagy tisztasággal, nagyon szépen berendezve, és persze óriási választékkal, úgyhogy kis Otto ajánlatát hoznám nektek, Gap Inn Church Lane, Maston, és ott kirestek, és tudjátok, fogyasszatok ma is felelősség.

Isten azt jelenti nekünk egyébként, hogy aztán szóval én nem akar bőven hozzászólni, mert szép lassan, mert mindenki kezd olyan lenni, mint a háromszoros zsugorcső. Azt mondja, hogy tényleg így van. Jó, mondjuk egy picikét a helyzet is olyanná változik, hogy mindenkinek figyelni kell a hátát, mert ennyi nap ellenőrzés, meg ilyen csekket, ilyen számlát utólagosan mutassál vissza. Ennyi azért nem volt régebben, mostanában nagyon ilyen skizofrén állapot van. De tény és valahogy mindenki nagyon-nagyon be van feszülve, és nem az anyagi helyzet, amiatt ráadásul. Úgyhogy már legyet értünk Istvánról, Svénishoz, Márti, viszont érteni, kinek adtok Boris Kolkot, jön a dal, Save the World!

Na, boroszkod mindenkinek! Július 22-e délután, kosokkal az élen, szerdán visszatérhet a lelkesedésed, és végre bátorban meg tudod mutatni, mire elég benned. Egy kreatív ötlet, romantikus kezdeményezés jót fog tenni. Indikák, az oroszlán hava arra ösztönöz, hogy több melegséget és vidámságot vigyél az otthonodba, egy családi ügyben most határozottabban tessék képviselni magadat. Ikrek, meggyőzően és színesen fejezheted ki magad, ezért egy beszélgetésben vagy bemutatkozásban könnyen magadat tudod vonni a figyelmet, ne tartsd vissza a jó ötleteidet se, de nem. Lákok, az önértékelésed és a pénzügyi biztonságot kerülhetsz a közé pontba, tessék felismerni a tehetséget, valódi értéket képvisel. Oroszlán, elkezdődik a te valódi időszakod, ezért új erővel, önbizalommal és alkotó kedvel válkozz bele a terveidbe, vállal büszkén a képességeidet. Szűz, a következő hetekben szükséged lehet több pihenésre, befelé figyelésre. Szerdán egy csendben megszülető felismerés is megmutathatja a helyes irány. Mérlegek, egy baráti kapcsolat, közösségi terv, vagy régóta tételgetett állam új lendületet kaphat. Skorpiók, a szakmai ügyekben elérkezett a pillanat, hogy bátrabban tessék vállalni ezt a szerepet, megmutathatod, mire vagy képes, legyél jó tekintélyen rendelkező. Persze nyilasok, új élmények, tanulási lehetőségek vagy távoli célok is felkeltetik a te érdeklődésedet, engedd szabadon a kíváncsiságodat, mert nagyobb szabadokban gondolkodj.

kérni. Bakmin Moriszka, egy érzelmi vagy a pénzügyi helyzetbe tessék most már egyenesebben képviselni az igényeidet, ne félj kimondani, mire van szükséged, na hát ugyanakkor kerüld a hatalmi játszmákat, a bizalomhoz őszinteség és kölcsönös tisztelet kell, jelen pillanatban olyan törőközőre van szükségem, ami varakasztó kis célok, mint vízöntő, a párkapcsolatok és együttműködések kerülnek reflektorfénybe, a reflektorfénybe, bocsánat, és pontos ember ösztönözhet arra, hogy bátrabban vállalt önmagad. Végül, de nem utolsó sorban, hogy mondani szokás, a halakoroszkópja a szerdei nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a hétköznapi feladatok közötti szüksége van örömre és kreativitásra, végez büszkén a munkádat, de azért tessék pihenni is. Igen, így van, aki munka mellett hallgatodoknak is kitartás, de mindenképpen 16 óráig. Természetesen hozok még kellemes zenéket, mert lesz meg egy kis érdekes információt tömegben álló prózódiák.

akaratom, a sírit tudnék én is. Mármint, hogy mondjuk úgy, hogy igazából megkönnyezem azokat az emberek, akik tudnak nyugodtak maradni minden napokban, lelassulva. Most teljesen létidegen, de ettől függetlenül egy-két érdekesség, aki esetleg keresi ezt a lehetőséget, hogy nyugodt emberekről 7 szokást hadd hozzak ide, ha lelassítják a mindennapjukat, egyrészt onnan kezdődik, hogy állítólagosan nem pakolják túl a napjukat. Tudják, ha minden órát túlterveznek, akkor szinte biztosan marad egy csomó dolog, ami csúszni fog, ez pedig csak tovább növeli a feszültséget. Hát bizony, így marad idejük választani helyzetekre, pihenésre, átgondolt munkára is. Nekem is van tényleg ilyen ismerősöm. Előre gondolkodnak, nem az utolsó pillanatban kapkodnak, mondjuk ez nem is jellemző. Akik nyugodtabbnak tűnnek, sokszor éppen azért nem stresszelnek annyit, mert ugye előre terveznek. Ez nem azt jelenti, hogy minden tökéletesen meg van szervezve, egy kis előrelátás rengeteg felesleges idegeskedéstől kímélheti meg az ember. Nem reagálnak azonnal ugye mindenre. Üzenetek, e-mailek, értesítések, hívása könnyű, azt érezni, hogy mindegyik azonnal válaszolni kell. Hát mondjuk az én szakmámban azért nem állt minél hamarabb. Nem azért, mert ugye semmi veszik másokat, hanem megőrzik a saját fókuszokat. Hát igen, csak az mondjuk néha pénzre kerül. Engedik, hogy legyenek üres járatok. Na, ezt még kéne tanulni tényleg. A nyugodtabb emberek pontosan tudják, hogy a szünetek nem elvesztegetett időt jelentenek, hanem itt ellenkezőleg ezek adják vissza a lendületet, hagyják, hogy legyen tér a gondolatokra, egy lassú kávéra, a rövid sétára, vagy akár arra, hogy nézzenek ki csak úgy a fejükből. Képesek nemet mondani, szintén nagy-nagy hiba nálam, vagy nagyon nehezen tudok. Akik állandóan rohanásban élnek, sokszor túl sok mindent vállalnak el, mert nehezen mondanak, ugye nem? Mert ezért nem érzik kötelességüknek, hogy minden kérést megkívást, hogy plusz feladatot gondolkodás nélkül elfogadjanak. Hát én is tudok nemet mondani, amikor azt kérdezik, hogy nem baj, iszol még egy pálinkát. Hát persze, hogy nem. Nem akarnak mindig maximalisták lenni nyugodt emberek. Ha minden apró részletet hibátlannak kell, hogy legyen, rengeteg időt, energiát vesz el. Nem hagyják, hogy a maximalizmus megbélítse őket. Ettől lesznek kevésbé igényesek. De nem lesznek, bocsánat, kevésbé igényesek, csak kevésbé feszültek. Mondjuk attól függ, hogy én a főnököt például, ha van. Tudatosan építik be ugye a pihenést. A regenerációt nem jutalomnak, hanem a mindennapok alapvető részének tekintik. Ez a szemlélet hosszú távon hatalmas különbséget jelent. Így van, hát ha nem is mindegyik működik nálam, attól függetlenül sok igazság van ebben, de érdemes megfontolni. Sírni tudnék ez a tényt.

Várj, veszem 0675 95 95 95, aztán nem mondtam volna, hogy egy harmadó riszkás rendezvényes. Köszönöm, hogy sokan keresitek ezt a telefonszámot, és 0632 19 48 07.

Most is készítenek ipari szinten, lehet, hogy nem értenek ezzel együtt, de kaptam nyugodtan a tippet, hogy hogyan lehet tökéletes lángost elkészíteni. Én például csak úgy tudok, hogy megrendelem, kihozzák, megeszem. Tehát ez a hír nem az én hírem, hát ha valakinek segít. Na, 8 tipp a tökéletes lángos elkészítésed. Olaj legyen forró, ideális 170-180 fokos. Ellenőrzésként dob egy picit észet az olajba, ha azonnal sisteregni kezd, akkor lehet a sütegetés. Nem kell spórolni az olajjal, a lángos sütéshez sok olaj kell, ne süst túl. Ha elég forró az olaj, a tészták minőségét kellően meg kell. Úgyhogy egy-két perc alatt meg is ül az a lángos. Készüljünk elő, ugye, ez tényleg egyébként pontos, de minden ilyenkor. Sütés előtt pakoljunk a konyhapótról, fűszerről, csak a szükséges eszközöket hagyjuk elő. Ilyen a papírtörlő, az elbélet tányér, csipesz és a kész lángoshoz. Egyébként más nagyon nem is kell. Forrósítsuk fel az olajat, amint megkelt a lángos tészta, azonnal kezdjük el sütni forró olajba. Nem jó, ha várunk és túl kell a tészta, mert nem lesz tökéletesen fosztós a végeredmény. Formázás is fontos lehet, a tészta gombócokat olajos kézzel tessék megformázni a serpenyő felett, és addig nyújtsuk, amíg nem lesz halvány vékony a közepük, és egyszerre egyet, ugye csak is egy lángos süssünk, egyszerre ne kapkodjuk, kivételes eset, ha mini lángosokat készítünk, annak mi értelme, azon a tessék fogyasztani, hogy a lángos frissebb, a legfinomabb, az teljesen így van, magam részéről sajttal, kis fokhagymával és persze tejföl.

csodálatosan Magdolnákat ünnepelünk, ma nagyon-nagyon szép név a Magdolna. Nagyon-nagyon boldog ünnepet Magdolnáknak, a Magdusoknak, a Magdikáknak. A Magdolna a Magdalena magyarosodott alakváltozata természetesen, úgyhogy hát úgy is nagyon szép, hogy Magdalena persze. Van másodlagosan Lenke, Marica, Veréna névnap is, sőt Levendula, Lipót, Magda, Manda, Verbéna, az említett Magdalena névnap is ünneplődik. Tehát ma holnap majd a Lenkék ünnepelhetnek majd, egy kis boldog névnapot, a Szülcsi napsi szót pedig ki nem hagynám, nagyon boldog napot kívánok mindenkinek, kinek ma van, egyébként adhatja. Kicsit a kamarázom a folytatásban, ebben a szexi vicsér.

Az érdekesség a múltban a napon összeszedtön éve már, hogy a Nándor fejjel viadalt üljük, a Hunyadi János serege legyőzte a törököket, de a Béli Aranszós utólag ezért is került ugye Magyarország dicsőítésre, mert aztán picikét érdekesen kezeljenek némelyek néhol, de sem menjünk ennél jobban, de szerintem azért maradjunk ennyibe, hogy azért kell egy picikét gondolni arra, a Déli Aranszó pontos mindenkinek. 132 éve tartották a legelső autóversenyt a napon, 128 éve született Alexander Calder, amerikai képzőművész szobrász, aki kinetikus szobrokat és 3D-s rajzokat készített, kérjétek el, drótból tette. 128 éve született Haller Figyes fotoművész szakíró, 125 éve született Tarcsai Vilmos vezérkari százados, az antifasiszta ellenállás egyik katonai vezetője volt ő. Aztán 115 éve Nagyváradon megszületett Murát Lili színésznő, a 30-as 40-es évek fantasztikus filmbálványa, 102 éve született Baker Mihály kétszeres Liszt Ferenc díjas zongoraművészünk, 92 éve született Louis Fletcher, amerikai színésznő, aki egyetlen alakításért meg is kapta az Oscart, a Golden Globe és a BAFTA díjat, ugye a Szálak a húg pénzkére, fantasztikus film. 82 év alakultnak a lengyel népi hadsereg, aminek emlékére a lengyelek ezt a napot nemzeti ünnepként ünnepli, és 80 éves a Markos György, humorista előadó művész. Üli bátyám, nagyon boldog szülinapot.

Azonnal az érkeztünk el, és köszönöm ezzel a figyelmeteket. Ennyi például a mai műsorban. Holnap igyekszek majd ébredés után ismét rendelkezésetekre lenni. Remélem, hogy itt jöttek és hangatoztak, hoztok jó zenéket, és persze lesz mindenféle hasznos és vagy érdekes információ is. Ne felejtsétek 18 órakor kattintani Dr. Tom műsorára. Addig is szép szellet mindannyiótoknak, kellemes időt, és persze gyönyörűséges délután. A Boriszkát hallottátok az elmúlt két órában. Sziasztok!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Dale.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
2: Ez még mindig a Super DJ Rádió. Nyá!

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Dr. Tom in the mix.
1: You're listening to Super DJ Radio!
2: 2026. Június 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Szép és kellemes délután kívánok mindenkinek 2026. 7. a 22. napján Looks Right Rake-it 18 óra 2 perckor. Ismét Dance Doki itt a színpadon. Úgyhogy köhögtem, de tehát én vagyok Doki, sziasztok. Ismét belenyelünk a bakerétekbe. Tényleg szépen 2 órán keresztül. Kicsit lassabb verzióban, lassabb ütemekben, de csak ilyen jókat, olyan dokis jókat, na, ígérem. Azt mondja, hogy mi van még, várja. 0-70-45-95-95, ez a Viber számunk, ide jöttek az üzik persze. Minden is beolvasásra kerül majd. Mint említettem, volna belenyúlunk ismét a bagelitekbe. Ő itt Loft és a Summer, ha már nyár van, gyerekek. Mondjuk az időjárásról ez nem mondható el annyira. 24 fok van. Mondjuk engem annyira nem érdekesít. Na, kezdjük akkor.

Én már holnap kezdem összeszedni, összepakolni a cuccokat, már ami a technikát illeti. Minden szépen estére bepakolok a kocsiba, hogy pénteken korán reggel tudjunk már játszani nektek a szuperen. Ja, kapszálláson ugyebár a Hotel Euróban, ahol 3 napon keresztül, akkor mondani, hogy durván 2,5 napon keresztül üvölteni fog a zene. A hang és a fénydektinkát pedig köszönjük szépen.

Ki volt az első Viber, ez is a család természetesen. Gyönyörű szép késő délután kívánok neked, drága Doki, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család már vár téged. Örülök neked, hogy újra hallhatom, csodásat mindenkinek. Nagy ölelés odaát a családtól. Köszönjük szépen, szia is a család!

is, ha már emlékeket ébresztünk, akkor igenis. Jó reggelt! Ébresztő emlékek. Life is life, és a Sunshine Reggae. Egy jó kis megabixben itt a bakelitről. Na nézzük, mi készül itt a bal oldalra, hiszen már feltettem egy korongot. Elejétől fogom játszani, hiszen, hogy is mondjam, megérdemli.

Megmondom őszintén, mondom, gyorsan elolvasom, hogy mi van a Tokjára írva, az SM Tokjára, igen, a Bakelit Tokjára. Olyan színekben pompázik a Bakelit korong külsője, én pedig szintén vesz vagyok, és hallott, pont nem látom. Egyszerűen nem látom, kész. Na mindegy, emlékeket ébresztünk. Jön a Form, emlékszem még rá. És az All Together Now.

Na nézzük a másik oldalt is, hiszen nem csak egy oldalról játszunk, két irányból kapjuk a pofont Dokitól. Durányon 2-3 éve sikerült megszereznem ezt a fekete korongot. Egy igazi himnusz volt, réges régen, meg egy messzi-messzi galaxisból is talán.

A pillanat tovább itt van Encsike és a 0-70-45-95-95-95-ön és azt írja, hogy jó estét, jó szurkolást, megjöttem. Szia kedves Doki, sziasztok, szuperek, Encsike jeléti FIFA. Mára is gyönyörű szép kora estét kívánok neked és minden kedves STR hallgatónak. Kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást, Doki, Pustika, Encsike. Szia Encsike.

És hát tényleg, gyerekek, aztán van egy csütörtök, és aztán jön egy holnap után, amikor is elkezdődik a Super Régi Rádió 7. partia. Jakab Szállásra, Hotel Overall-ról. Nem egy telefont kaptam, és kérdés is kaptam ezzel kapcsolatban, kérlek szépen, így elmondom már mindenkinek. Létezik az, hogy ingyenes ez az egész. Kérlek szépen, mindaddig ingyenes, ameddig nem szeretnél enni valamit, vacsorázni, stb. Vagy esetleg fogyasztani bármilyen italt, alkoholt, bármit. A buli maga természetesen ingyenes. De nem kell belépőt fizetni, nem kell ilyesmit fizetni egyáltalán. Meg kell jegyezni. Pénteken már kezdünk, hogy durván olyan 10-11 felei már szeretnék azért adásba kerülni. Vagyis szeretnénk, hogy a rádió adásba kerüljön a Jakab Szállásról. Nem pont én, most mindegy, hogy ki, lényegtelen. De a lényeg az, hogy gyerekek ingyenes. Pénteken is, és szombaton is.

És itt van a baloldali korong. És nem oh yeah. Itt van egy Hollywood és egy Americanos.

És itt várja Ferenci Ádi, és itt van velünk. Jó a muzsika, jó a zene. Már izgatottan várjuk a pénteket. Aha, persze. Aha, nem erről volt szó. Szia Ádi, ciao. Úristen, hogy micsoda zenék lesznek ott, gyerekek, és... Higgyétek el, hogy minden egyes műsorvezető azon fog munkálkodni, hogy rohadtul jól érezzétek magatokat, az biztos.

Szerzi vajú őszintén Róki Ödzené megvan. Erre az a válaszom, hogy nekem igen. De hülye vagy, Doki. Go for it. Hey, Joy B. Alice.

Ismét Viber itt van, mint Bandesz. Szia, Doki Bandesz. Bagyász akarom menni hegesztő jelen csórvásról. Üdv mindenkinek. Az Amper és a BPM legyen veletek. Szia, Bandesz. Hello, Bagyász. És hello, csórvás. És hello, hegesztőmester.

Úristen, mit találtam. Óriás szerelem volt ez a zene, figyelj! Hey, Jamtronic! Csak ilyen feldolgozásokból értek mégis, gyerekek annyi kerestek, mint Uganda egyéves költségvetése szerint, véleményem szerint.

0: kicsit melegebben is mondhatnám.
1: Kedves Karcsi, jó lesz az úgy.
0: Szevasz Karcsi, várunk már. Na pillázzunk, pillázzunk. Jobb oldal is már fönn van. A dal címe majd az lesz, hogy Break My Stride.

felkészült a baloldal is. Kérlek szépen egy kis teherautó, vagyis úgy mondom, inkább egy kis busz van az elején. Gyönyörű színekben pompázik, bár én szintén össze vagyok, de szerintem egy ilyen rózsaszín az alja és sárga a teteje. És az van ráírva az aljára, hogy Justi fied and ancient. Ne is kérdezz, mit jelent ez, meg hogy mi ez egyáltalán. A bal felső sarokban pedig annyi van írva, hogy te, Tamás Helén Edvig, és egy K, és egy L, és egy F. De ki a F?

Ismét Viberi Vanik ház is. Székora estét a hallgatónak, szia doktor úr. Mai receptemmel felírnád azt, hogy a jó zenék, jó hangulatú, szuper hallgatók. És a visszaszámlálom már csak két napot mutatja a kapszáláson, Tali. 24-26! Vágom a centit. Szia házi! Mi is vágjuk ezerre!

Az öreg Mumu Lende, Tiboltom is itt van. Üdv doktor úr, a mai napi adáson is megjelentem. A találkozó műsorai végig adásban lesznek. Nem lesz tólig? Kérlek szépen, lesz tólig. Mit tudom, pénteken olyan déltől már elindulunk, onnan adjon adás. Durán olyan szombat hajnalig. Aztán úgy tervezik, hogy szombaton is olyan 8-tól ismét adás, a vasárnap hajnalig. Tehát, hogyha valaki autó DJ-t szeretne hallgatni, ami nem kizárt, hiszen nagyon szeretem, imádom, vagy csak hajnalba kapcsolja be a rádiót.

0: clubs, everybody, if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow, and I want
1: hát, tudom,
0: you
1: to réges, régen azért
0: all the birds.
1: A rap irányába is elindultam így. Így finoman szól, hogy a rap és a funk irányába. Úgy tetszik színvonalában. Itt van mindjárt Curtis Blow.
0: Breaks on a bus,
1: és a Breaks.
0: Breaks to make you a superstar. Breaks to win and break to

szóba is tenni, én szóba a hajamat, érted, én. Azért párom már láttatok azért, most kézzel, de na, most kézzel, de. Amikor nem szóba volt, akkor ilyen fortunás hajam volt.

Na pillanatunk tovább jön egy olyan felvétel, ami nagyon-nagyon régen, finom a szó, régen, nagyon-nagyon ment. És mindig volt egy kérdés, hogy vajon ez volt előbb, vagy Madonna? Kérlek szépen ez.

És milyen réges, hogy amár ez elő volt, mint a Madonna Holiday-je, Madonna azon mennyit keresett, és MC Michael Jean és a DJ Sven az mennyit. Jó, az sem lehetett egy apró pénz, de hát azért valljuk be, na. Itt vanunk Zsú is. Szia, mi a keresztapa? Várj, az én lennék. Keresztapa, itt vagyok. Kész, hogy átadtad a helyet. De hülye. Zsúval is találkozunk majd pénteken és szombaton is. Kemény lesz, gyerekek, nagyon kemény lesz ez a hétvége. Jézus Mária!

That's right. Lapillázunk tovább. Az előbb forgott egy kielef gyerekek is, így olyan, nézgetem a lemezeket. Hát kezembe akadt még egy. Na, hát most mondd meg, na. Na, most mondd meg, na. Hát akkor most mit tegyek? Na, figyeld, ezt teszem. Kielef, vagyis a King of the Low Frequency, vagyis a mély hangzások királyai. És itt van a What Time Is Love, gyerekek, azt a mindenit mekkora volt.

Nézzük a folytatást, hogy olyan zene következik így baloldalról. Rüellem azt az oldalt, de hát akkor is nem tettek mindenkit a jobb oldalra, na mindegy. Kérlek szépen, általában ezzel szoktunk kezdeni, hogyha esetleg valami kerti partin vagyunk, vagy ilyesmi helyen. Általában ez a zene az indító. Figyelj! Dr. Tom in the mix.

Megmondom, ez a korong őszintén egy igazán érdekes korong, ugyanis a Mezzo Forte az előadó egyértelmű. Viszont nem a Garden Party a Maxi lemez címe, hanem Better Love. Ez a verzió a B oldal egyen kapott helyet. Mint olyan kuriózum, kuriózum, legyen úgy. Kuriózum. Mit csinál ez az íjózó, nem is értem. Össze-vissza beszél ez a doki.

És hát lassan-lassan nézzük meg a jobb oldalt is. Annyit látok, hogy egy ilyen felirat van rajta, hogy egy busz megálló. Hát mi lenne más, nem? Mint egy busz stop. Na de mit hozott nekünk ez a busz megálló? Nem a 218-as, az biztos.

Nem is tudom durvani, olyan 18-19 lehettem, épp hogy végeztem a katonasággal. Elkezdtünk járni ilyen Fortuna meg ilyen helyekre. Hát ott kérlek szépen jött egy olyan banda, az volt a nevük, hogy Was Not Was. De úristen, de atya úristen, hogy miket hoztak ők. Mégis egy olyan gorongot hoztam most tőlük, amiket nagyon-nagyon-nagyon régóta kerestem, és végre sikerült megtalálnom. Dublán olyan másfél éve. A Was Not Was-nak volt a Shake Your Head című száma, hát az úristen! A Shake Your Head! Jó, az is mekkora volt. Viszont ezt se kutya, figyelj! A dolog címe majd az lesz, hogy Papa Was a Rolling Stones.

és felkészül a sötét borjú, bőrjú, nem sötét borjú, várjál, felkészül a sötét borjú. Bú! És jönnek a cowboyok. Na jó, várj, szüljek.

Na nézzük a másik oldalt. Egy sötét kék, fekete korong, igen már. De a borítója sötét kék. Rózsaszínen az van ráírva, hogy Montana Sextet, és hogy hú, négy zenemész.

Na lassan, vessünk pillantásra, vagy inkább fülelést, nem is tudom, hogy mondjam ezt. A baloldali lemezjátszóra. Nézem, hogy Veo Records által kiadott Bakelit lemezük, ő következik. Milyen érdekes a Veo Records, akkor nekem általában Mr. President, Captain Jack, stb. Ezek jutnak eszembe. Pedig nem, hallod? Sokkal régebbi is van nekik. Hát figyelj majd!

És milyen érdekes, hogyha megfigyeled ezt a szintetizátort, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Tudod, mi ez hasonlít? Csak mit tudom én egy a 15 évvel később a Plastic Dreams-re, nem? Egy kicsit, de... Közben Encsik érje, úristen, mekkora zene! Tudom, tudom. Na de nézzük azt a bizonyos Veo Records-t akkor. Nem csak a 90-es évek közepén adott ki normálisabb, finoman szóval normálisabb bakelit maxikat, hanem a 80-as évek végén is.

bizony, bizony. Itt van a London Boys. Szegények már nem élnek. Ha jól tudom, Ausztriában egy autóbalesetben haltak meg szegénykék. Itt van a Requiem.

ismét Viber, ismét Attila, és itt van velünk a 0670-45-95-95-95-ön. Szia Doki, ugye elérhető lesz ez az adás is. Embertelen jó musikákat tekersz, Ati Szögedről Szögedre. Szevasz Ati! Hello Szöged! Szoktam hozzátok járni különben. Általában a jakasszállási buli után. Azt tudod miért? Van ott egy híd nálatok, nem tudom a nevét, ne kérdez. És a lábára van egy olyan csárda, és csak halászlér megyünk. Brutál!

na de pillázzunk tovább. Innen jobb oldal. A pontos idő 19:20. Kérlek szépen egy piros korong, nem egy piros tokos korong. Egy jó betű van rajta, egy pont, egy K és egy pont. Alá pedig az van írva.

Ismét Ati írja, hogy ha Szegeden jársz, akkor az algyői halászsárdát próbáld ki, a legjobb. Várjál, folytatta. Vagy főzzük neked, de még attól is jobban. Várjál, az jobban érdekel, megmondom őszintén. Hallod, hogy csípantom, és tudom én. Nőből vagyok, de hát afrikai harcsából szerintem. Tudom, afrikai harcsa mi van, ilyen vagy normális, vagy ember szült, vagy jó izé. Hát a gyerekek, megmondom őszintén. Azt úgy eszed, mint a rántott húst. És írtozatosan jó íze van. Tudom, hú. Vaj, nem magyar pont, meg nem magyar. Sajnos nem.

az van a bakalitra írja, hogy ALT, vagyis A, kötőjel L, kötőjel T, és a Lost Civilization, és egy finom kis itóka, figyelj! Esetleg egy tequila!

DJ Show Tequila! És a Isti is írja, hogy azt a mindenit, micsoda muzsikák! Köszönjük szépen! Finoman szóval is érdemes ezt ott lenni, gyerekek, a háromnapos bulin. Bődület, bődület zenék lesznek.

Na de pillászunk tovább, ismét a jobboldal következik. A lemeztokon kérlek szépen egy gőzmozdony, van egy óriási gőzmozdony, 1293-as van ráírva. Tényleg brutális, mert magasságokban ível. Rohadt nagy gőzmozdony. Nem véletlenül, hiszen egy Lokomotíve remix 93-ból. És hogy mi jön? Egy jó kis Doobie Brothers.

Ismétlen csige. Az igen, a szöveget nem nehéz megjegyezni, hogy tequila. Tényleg egyről szól. De jó, Doki, minden adás alatt fiatalodunk úgy cirka 30 évet. Ez jó, köstsike, pucsika, encsike. Hát ezért vagyunk gyerekek. We don't love. Long train running. De mit találtam a bal oldalon? Leesett, felvettem. Fel is raktam, figyelj!

Na, pillanatunk tovább. Egy olyan lemezt találtam. Ami Noah 1, A2, B1, B2 van. Mint általában, igen. Mint a négy más előadó más zene. Ez olyan válogatás lemez, nem is értem. Olyanok találnak rajta helyet, hogy jó napot kívánok. Kérek szépen eredetiben Trio Rio és a New York Rio Tokyo. Van egy olyan, hogy Chimo Bayo Asimia Kustami. Van egy másik, az a gőzöm sincs, hogy mi az az kutya kaki lehet, semmi. Viszont van egy régi, egy Guitar Army. Ezt le kell adnom, gyerekek, figyelj!

Schmidt Fiverr, itt van a Jannika is, hello Doki. Már kezdtem reménykedni, hogy az egy Eurodance sorozat folytatódik. Apropó, nem tudtam, hogy elég, ha ide írom, hogy majd máshova is írok neked, hogy az FL sorozat múltkor itt, és a Pet Shop Boys adást licens megosztani letöltés ügyileg, ugye? Köszi puszi. Jancsika, Jancsika. Oh, well. Jó, tehát Guter Army, says, oh well. Na de pillancsú tovább, hiszen a bal oldal már készen áll, akarom mondani, készen ül, akarom mondani, készen fekszik, figyelj el.

Kérlek szépen, közben a baloldal is elindul. Jön egy olyan megamix. Egy sötétkék korongról, akarom, hogy fekete korongról, de sötétkék borítóval. A borítóról az van írva, hogy The Models. És csak ennyi, hogy a megamix Let's Dance. Egy olyan régi-régi zenék jönnek. Bocsánat, kölgök. Régi-régi zenék, amikre rengeteget táncoltunk, viszont az az érdekessége, hogy szinte az összes zenét Ken László énekli. Ezt hogy várja? Hát majd figyelj ide. Az öreg Laci.

Közben Rencsike átírt engem ugye Dominiknak. Ez megmaradt nekem, kész. Annyit így csak, túl okos ez a vacak. Mindig átír a sztori. Aha, persze. Dominik és kész, ha ez jön be, érted? Most nincs ezen mit csinálni. A kis Dominik. Junior DJ Dominik, vagy várjál? Talán ne az.

Ferenciád írja, hogy Doki, majd valahogy csinálunk a pultba egy fotót, mert tavaly elmaradt, sajnos tavaly biztos elmaradt, tavaly előtt is elmaradhatott, mert tavaly nem volt, ugye? Természetesen, Ádikám. Micsoda hang és fénytechnika lesz, gyerekek, és még egyszer mondom, gyerekek, aki nem akar enni, nem akar inni, nem akar ott aludni, annak ingyenes. Jó, hallottad, ingyenes.

Nem tudom, tényleg nem tudom, hányan felhívtak ezzel kapcsolatban, hogy de akkor mennyibe kerül, hogyha ők nem akarnak ott aludni? Mármint a 21-25-26-ról beszélünk, a Szuperdizsi Rádió partiról, a Jakab Szállási Hotel Aero-ból. Még egyszer mondom, ingyenes.

Na pillázzunk tovább, utcsó nótaként pedig egy olyan nótát hoztam. Emlékszem, 17 éves voltam, amikor megnyitottunk egy saját diszkót, legalábbis megpróbáltuk, hogy milyen jó kis sörözőbe. Szerintem tök jó volt különben. Nekem legalábbis tetszett. Úgy aztán elvittek egy 3-4 buli után katonának, hát hova megy, persze hova vigyenek. És a következő nótára fogtak, bevonulás előtti utolsó szombat. Alkottak egy kört a srácok, a csajok és mindenki, és középre állítottak és énekelték velem ezt a zenét. Ez volt a bevonulási zeném.

Jó magam, úgy hozom is. Köszönöm szépen, hogy voltatok. Köszönöm, hogy ennyien voltatok itt a www.superdigiradio.hu-n. És bűgödött a Viber 0745 45 995-ön. Ú, de gyors voltátok itt.

0: a gyerekek, még egyszer mondom, július 24-25-26. Péntektől, tehát a héten péntektől, durván 10-től vagy déltől talán, élő egyenes adásban közvetítés lesz végig vasárnap reggelig. Super Digi Rádión, Jakab szállásról.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás Hotel Aero. Let's go!
1: Super
0: DJ Radio!
1: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Na szép est, igen, hogy hallhatók. Két nap, majdnem teljesen két nap, aztán tömélyen találkozunk a Super EG rádiósok. Na, én úgy gondoltam, hogy nem az az egyike fog jönni, hogy ott is lesz jó, lehet egy-kettő is benne. Hát most töményre ment bészre az első egy órába, és akkor vágom neki a hardcore-nak is. Legyünk a finomak, majd leszünk péntekenek szombaton. www.djradio.hu, jakabszállás, aztán találkozás. D-től teljesen vasárnap reggel 8-ig. Csak bírjuk ki hajnalig, vasárnap hajnalig.

Puszantás, Grisencsike! Na, egy picinke, drum and bass is kívülne, Root Demon Bass. The Swedish Radio, úgyhogy elhoztam nektek. www.swedishradio.hu. Ott a Viber szavunk lehet most konkrétan nyorogatni. Na, egy péntek. Akkor kezdünk izosan, ott a Mény Hendzapa fog kezdeni. Itt most ezt drum and bass után a hardcore teljesen 10 óráig. Aztán ott is elbúrul a party, ott is lehet róla szó.

kikére magának, én csak cigit, köszönöm szépen. Ja, inkább a legális, meg a németeknél. Itt Ungarisében nem, és

0: drama emészor, itt a Szuperizsi Rádion keresztül magam túl Ájbentől. Igen, igen, meg két nap, majdnem két nap, hála Istennek. Azt mondjam, találkozó, na ott nem lesz drama emész. Na jó, lehet egy-kettő becsömpészek, de tőlem tömény hendzabos rendsz fog jönni. Ahogy szoktam állni a vasárnaponként. Ha majd elborul a part, akkor lesz drama emész, csak a hardcore is. Olyan polulásztak feeling. Adjuk az érzéseknek. Akkor éppen www.radio.hu. Ott a Viber számunk, ott lehet most konkrét örgatni.
1: Mit mondtál most?
0: Ott a Viber számunk. Lehet nekem írni szépen. Azt találkozom, jönnek a pacsik majd.

plusz pedig radio.hu, ott a Viverstown-k lehet nekem konkrétan most írogatni. Megvoltak az információk, hogy is teszek a pszelláson. Lesz minden parti töményen. Nagyon pacsizás!

Hello, Házi! Jókor rímek! Szép eset lányom, ma este nála DM-i pörög, van köztem, mindig örök. Időben sokat hallgattam, de aztán Super DJ rádióra rászoktam. Ja, hát ez ritka jó, esküszöm.

Lesz majd DJ-s hallgató is. Na ne! Én, hogy csinálnak, akarom mondani, hogy régi divatú vagyok, ódivatú vagyok. A hölgyeket szeretem.

Elnézést kérek tőle, Kisa István, én csak most láttam meg az üzenetet, eloldom foglalatoskodva. Köszönöm szépen. Igen, picinként most más számokkal jöttem, más stílussal, nem a szokásossal. Tömény Ryan Bass-szel, úgyhogy hardcore szerintem sok maradni, még 20 percen keresztül csak is DMB fog menni.

Akkor éget ére munka, már a lányom munkatárával legközelebb, majd péntek leszek hallható a Jakabszállási partinkon. Ez a szombat hajnal lesz, de ott teszek én is. Vasárnap hajnalban is. Valószínűleg úgy, hogy lehet jönni, lehet hallgatni. A Szuperi Gyurán keresztül közvetítve lesz, aki tud, jöjjön el. Aztán partizunk egy ritka nagyot. Csak szólok, aki vele, aki jön, és akar én kínálni bármilyen itallal, piával. Bocsánat kérek, de én nem iszok alkoholt. És egyéb más szólások nem érdekelnek, nem izgatnak. Akkor is, ha teró vagyok, hogy nem iszok alkoholt. Köszönöm szépen az információt, meghallgatotok engem. Jó, akkor péntek, szombat, Jakabszállás, parti velünk, Super DJ Rádiósokkal. Élőbe, DJ simogatás lesz, de hogy mondjam, én a fiúktól nem várom el, nem is akarom. És nem is kívánom. Ezt nem tagadom. És minden más sem. Ami normális értekem belül van. A hölgyek mások.

Hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket, itt a szuper.

0: már?
1: Nem! Ott vagyunk már?
0: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szobert.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.